čože nás už spája. Tak sme tu zostali, len kamarát a ja. Len kamarát.